smetu nataku ye shura kratso itembiside kikatiki nyakuruli tamana longoloko.